0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtő vízcsatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, már alig marad gólya Magyarországon, még kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytava kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, még a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett észak-nyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 36.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, ünnep után vagyunk, számítani kell még az ehhez kapcsolódó lezárásokra és korlátozásokra, amíg a megszokott rend visszaáll. Ezen kívül sávzárás van a 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében. Továbbra is útszűkület nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Gogol utcában. És hát ne feledjük a megváltozott forgalmi rendet a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Demeter Díja vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, ünnep után vagyunk, számítani kell még az ehhez kapcsolódó lezárásokra és korlátozásokra, amíg a megszokott rend visszaáll. Ezen kívül sávzárás van a 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében. Továbbra is útszűkület nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Gogol utcában. És hát ne feledjük a megváltozott forgalmi rendet a Rejter-Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
7: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, már alig marad gólya Magyarországon, még kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályban lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat. Még a tavasszal

0: Zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható. Vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Állami kitüntetéseket adtak át, országos véradónapot tartanak szombaton, ma is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Országos véradónapot rendeznek holnap, hogy a hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a kórházak megfelelő vérellátása. Az önkéntes véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, emellett nyereményjátékban is részt vehetnek. A véradás helyszíneiről és időpontjairól az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20. a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. A munkát sok esetben civilek is segítették. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, ünnep után vagyunk, számítani kell még az ehhez kapcsolódó lezárásokra és korlátozásokra, amíg a megszokott rend visszaáll. Ezen kívül sávzárás van a 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében. Továbbra is útszűkület nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Gogol utcában. És hát ne feledjük a megváltozott forgalmi rendet a Rejter Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
8: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
9: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
11: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
12: Jövő héten teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű, már megkóstolható az ország tortája, tetőzik a hőség, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
13: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
12: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését, még kitart a hőség. Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályban lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlagkereset, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, még a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett észak-nyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható. Vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Ünnep után vagyunk, számítani kell még az ehhez kapcsolódó lezárásokra és korlátozásokra, amíg a megszokott rend visszaáll. Ezen kívül sávzárás van a 11. kerületben, a Kánai úton, a Balatoni út közelében. Továbbra is útszűkület nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Gogol utcában. És hát ne feledjük a megváltozott forgalmi rendet a Rejter Ferenc utca, Mór utca csomópontban. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronny Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni mind mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt!
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
8: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
9: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
8: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
10: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Országszerte várják a véradókat, behozhatja lemaradását a balatoni turizmus. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Országos véradónapot rendeznek holnap, hogy a hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a kórházak megfelelő vérellátása. Az önkéntes véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, emellett nyereményjátékban is részt vehetnek. A véradás helyszíneiről és időpontjairól az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
12: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20. a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
11: 135 autógumit, 500 kg vas hulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. A munkát sok esetben civilek is segítették. túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8.30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
7: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtő víz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
9: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
8: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

100.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a rock délelőtt, még pedig a pénteki rock délelőtt, de hát ez egy olyan péntek, ami pont a hosszú hétvégének az egyik napja, úgyhogy hát aztán most tök mindegy, aki dolgozik, annak nyilván jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pihizik, annak jó pihit, és érezzük jól magunkat együtt a legjobb rockzenékkel, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu, aztán mindig gondoskodunk a napvédelemről, még felhős időben is, és sok vizet iszunk, valamint ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem, még rövid időre sem. Meghallgatjuk a Nirvana dalát, ez pedig az In Bloom, amely nem csak sláger, hanem egy óriási fricska is volt. A Nirvana 1991-es áttörést meghozó Nevermind című albumának egyik legnagyobb slágere, és itt jön a lényeg, az In Bloom valójában azokról az emberekről szól, akik imádják a zenét, ordítják a refrént, de közben fogalmuk sincs arról, hogy miről szól. Hát vannak ilyenek, igen. Ez a Nirvana és az In Bloom.

103.9 Rock FM, Alanis Morissette, aki több mint 15 év után 2025 nyarán visszatért Magyarországra. Készült ő egyébként előbb is visszatérni, csak közbeszólt a Covid, meg még mindenféle más, aztán utána elrohant belünk az élet, de az énekesnő július 21-én teltházas koncertet adott a Budapest Parkban európai turnéja keretein belül. A koncert középpontjában pedig legendás 30 éves Jagged Little Pill című album állt. Ugye erről hangzottak el a legnagyobb slágerek, az Irony, meg a Hand in My Pocket, meg még sorolhatnám. Az est egyik legmeghatóbb pillanata pedig az volt, amikor a magyar gyökereire is büszke Alanis színpadra hívta a hazai rokonait, és az Irony című dalt magyar nagynénjével és családtagjával együtt énekelte el. Ez a különleges gesztus még személyesebbé tette az amúgy is emlékezetes budapesti koncertet. Hát mi azóta is folyamatosan erre emlékezünk, most egy másik hatalmas nagy slágerével. Ez pedig nem más, mint Alanis Morissette, You Ought to Know.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta a erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrényeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várható idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze a 2017-es Songs of Experience óta. Ez itt a U2 és a Where the Streets Have No Name.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, de hát most az a helyzet, hogy ez a péntek, ez egy más péntek, mint az átlagos péntekek, mert hogy ez most egy hosszú hétvégére esik ez a péntek, úgyhogy hát ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, sok-sok vizet iszunk, vigyázzunk a napvédelemre, még akkor is, hogyha felhős az ég, és még ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, ha 5 másodpercre állítjuk le, ami meg a másik, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni, mégpedig a www.rockradio.hu oldalon, tehát hogyha erre a hosszú hétvégére történetesen valaki elutazott, akkor is, ha van jó net, akkor van jó rockzene, mégpedig Guns N' Roses. Hát ugye tőlük már egy ideje várjuk az új albumot, vagy legalábbis annak a bejelentését, hogy lesz új album, mert ők tavaly 2025 decemberében megjelentettek 2 friss dalt, az Atlaszt és a Nothingot, és hát ebből az következik, hogy esetleg lesz valami, de Slash nyilatkozata szerint a zenekar most fejezte be az új album munkálatait, tehát a turnék után fog ez kijönni. Ez a Guns N' Roses és a Knocking on Heaven's Door.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, és már is a Nickelback legnagyobb slágerével folytatjuk, de hát velük kapcsolatban hírek vannak, mégpedig bejelentették, hogy 2026. október 30-án jelentetik meg Everything Under the Sun című új albumukat, amely már a kanadai banda 11. stúdiólemeze lesz. 4 évvel követi a 2022-es Get Rollin-t, a produceri munkát pedig a régi alkotótárs Chris Basford és Chad Kroeger közösen végzi. Az új korszak egyben kiadóváltást is jelent, ez lesz a Nickelback első albuma a Virgin Music Groupnál, miután az előző két lemezük még a BMG-nél jelent meg. Az albumot júliusban jelentették be a Rattle the Cage című dallal együtt, és itt jön az egyik legjobb rész, a számban vendégként gitározik John Five, aki ugye jelenleg a Mötley Crüe gitárosa. A lemezre felkerül a Bones for the Crows is, amelynek története jóval korábban kezdődött, a dal már 2023-ban szerepelt a Dungeon Hunter 6 videójátékban, de önálló kislemezként csak 3 évvel később adták ki. Hát nagy szeretettel várjuk ezt az albumot, addig pedig egy igazi klasszikus, ők a Nickelback és a Rockstar.

103.9 Rock FM és Ozzy Osbourne folytatja, akinek az ikonikus trónja, amelyet a rajongók utoljára a Back to the Beginning koncerten láthattak, a Birmingham Museum and Art Gallery kiállításának egyik legkülönlegesebb darabja immáron. A fekete gótikus stílusú trón július 1-től kapott helyet az Ozzy Osbourne Working Class Hero című tárlaton, amely a Black Sabbath legendás frontemberének életét, zenei örökségét és kulturális hatását mutatja be. A trónt eredetileg Ozzy Osbourne 2024-es Rock and Roll Hall of Fame-be való beiktatási ceremóniájára készítették, egy évvel később azonban már a zenész utolsó színpadi szereplésének egyik legemlékezetesebb jelképeként vonult be a rock történelembe. A Black Sabbath ugye 2025. július 5-én a Birminghami Villa Park stadionban megrendezett történelmi koncertjén ezen foglalt helyet, a Sötétség hercege immáron a trón méltó helyére került, és meg lehet tekinteni Birminghamben. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedocur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
6: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt. Hát örülünk ennek a pénteknek, de hát ugye ez a péntek augusztus 21-e, ami pont az augusztus 20-i hosszú hétvégére tevődik, tehát innentől kezdve remélem mindenki, aki nem dolgozik, nagyon pezseg, aki dolgozik, az is, mert itt vannak a legjobb rockzenék, ezeket lehet együtt hallgatni szépen, és ha valaki dolgozik, nyilván akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, jó pihit, ha valaki nyaral, jó nyaralást. www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni. Hidratálunk, naptejjel kelengetjük magunkat, illetve ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, ha lállítjuk, még 5 másodpercre sem. A Journey érkezik, a legendás Our Banda 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere jön. Mert igazából ők, az a helyzet, hogy azzal híresültek el ennek a dalnak a kapcsán, hogy iszonyatosan sok reklámban, illetve filmben szerepeltetik ezt a felvételt, talán a szövege miatt is, még mind a mai napig. Journey.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 FM. Hát azt mondja, hogy Megadeth, akik elköszönnek a közönségüktől, az utolsó fejezetet azt már elkezdték, mert hogy önmagukról elnevezett Megadeth című 17. stúdióalbumuk január 23-án megjelent, és valójában ez a tervek szerint legalábbis a zenekar utolsó nagylemeze és egyben a búcsú turnéjuk alapköve. És hát igen, búcsú turnéra indultak, és folyamatosan nyomatják, de nem kell megijedni, mert ez a búcsú turné, ez azért több évig eltarthat. Egyébként a Megadeth tavaly volt nálunk a Disturbed vendégeként, akik szintén egy évfordulót ünnepeltek. A Megadeth utolsó lemezén megjelent egy dal, amelynek címe The Last Note, és kifejezetten a búcsújukat és a pályafutásuk lezárását hangsúlyozza. Hát igen, ha valami, akkor ez megérdemel egy külön dalt. Most legnagyobb sikerükkel folytatjuk. Ez a Megadeth és a Symphony of Destruction.

93.9 FM, Bruce Springsteen, a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Hát akkor jöjjön a főnök és a Born in the USA!

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a Nagy Gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
6: Nevezd még ma a Generali Nightrun Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
8: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt. Hát ugye péntek van, a péntek délután van most már azért, és augusztus 21-e. Ergo ez a péntek, ez egy augusztus 20-i hosszú hétvégének az egyik napja, és még ráadásul a második, tehát hogy még semmivel nem vagyunk elkésve. Hát főleg azzal nem, hogy hallgassuk a legjobb rockzenéket, na, mert azok itt vannak, még online streamen is, www.rockradio.hu. Ha valaki elutazott, akkor ezzel nagy segítség lehet. Na meg nyilvánvalóan gondoskodunk a napvédelemről felhős időben is, és sok-sok vizet iszunk, ha pedig autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, ha leállítottuk. És hallgatjuk a Led Zeppelint, a banda 1970-es Led Zeppelin 3 című lemezének egyik legnagyobb klasszikusa jön, a vikingek szemszögéből íródott szövegében számos utalás található a skandináv mitológiára, olyan témákat érintenek, mint a háborúzás, vagy a Valhalla, és a dal a zenekar 1970-es izlandi nyári turnéján született, és az ottani helyszín Reykjavik inspirálta. Led Zeppelin, Immigrant Song.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, illetve az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 3620 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és tényleg egy ide passzoló dal érkezik, ez a Crash Test Dummies és a...

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Peter Gabriel-lel folytatjuk meg a Sledgehammer-rel, amely 1986-ban jelent meg Peter Gabriel Szó című albumának első kislemezeként, és végül ez lett karrierje legnagyobb amerikai slágere. Az Egyesült Államokban felment a Billboard 600 első helyére, Kanadában szintén number one lett, ahol 4 hétig vezette a listát, Nagy-Britanniában pedig a 4. helyig jutott. A dal egyik legjobb sztoria, hogy Gabriel eredetileg nem is erre az albumra szánta, már 1984 körül dolgozott rajta, aztán félretette, majd a Szó felvételeinek vége felé újra elővette. Manu Katché dobos már majdnem taxiba ült, hogy hazamenjen Párizsba, amikor Gabriel visszahívta, hogy még ezt az egy számot vegyék fel, de a dal igazi kulturális atombombája a klip volt. Peter Gabrielt képkockáról képkockára animálták, és az eredmény 9 MTV Video Music Awards egyetlen egy este alatt, ami rekord lett egy videoklip számára, emellett megnyerte a Brit Awardot a legjobb videóért, a dalt pedig 3 Grammy-re is jelölték, az év felvétele, az év dala és a legjobb férfi rockénekes kategóriában, és még egy durva adat, a Time szerint a Sledgehammer minden idők legtöbbet játszott videóklipje lett az MTV-n. Peter Gabriel, Sledgehammer.

ajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, tehát mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok, hidratálunk, gondoskodunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodpercre sem, online streamen hallgatjuk a www.rockradio.hu-n a legjobb rockzenéket, és amúgy elpesgünk itt a hosszú hétvégén, hát most mi bajunk lehet, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihit. A Guns N' Roses érkezik, akikről ugye tudjuk már, hogy esetleg várható új lemez is, mert hogy 2 dalt, a Nothing és az Atlas című dalokat tavaly decemberben kiadták, és onnantól már lehetett sejteni, hogy lesz valami. Most állítólag Slash lenyilatkozta, hogy készen van már az új korong, csak még ugye odáig nem jutottak el, hogy kiadják, de hát mi nagyon-nagyon türelmesek vagyunk, annál is inkább, mert nincs más választásunk. Úgyhogy addig hallgatjuk a legnagyobb Guns N' Roses klasszikusokat, ez a Don't Cry.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM, és azt mondja, hogy Def Leppard, és egy igazi, fantasztikus hír, mégpedig, hogy ők már javában dolgoznak a következő stúdióalbumukon, amelyet jelenállás szerint 2027 elején szeretnének megjelentetni. Ez lesz a 2022-es Diamond Star Halos folytatása. Az első ízelítőt már meg is kaptuk, ugye? Rejoice című daluk 2026 elején jelent meg, időzítve a zenekar Las Vegas-i koncert rezidenciájához. És itt jön az egyik legjobb sztori, Joe Elliott szerint Vegasban sem álltak le a lemezkészítéssel, a kaszinó alaksorában rögzítettek új anyagokat a szabadnapjaikon, és aztán Phil Cullen július végén azt mondta, hogy a munka a nyári fesztivál turné közben is folyamatos, az interjú napjának reggelén is az új lemezen dolgozott, és amint visszatér az Egyesült Államokba, újabb felvételek várnak rá, és hogy milyen lesz az album? Na, ez talán a legérdekesebb rész. Cullen szerint ez lehet a Def Leppard eddigi legváltozatosabb lemeze, jelentsen ez bármit. Az biztos, hogy a Def Leppardnak jó néhány igazi, ikonikus rock klasszikust köszönhetünk. Hát itt is van egy Def

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel. Klamancsa, Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig kívánok mindenkinek a továbbiakban is rendkívül kellemes hosszú hétvégét. Találkozzunk hétfőn, ugyanitt ugyanekkor egy frenetikus Rock délelőttben. Addig is szép nyarat, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Faith No More és az Epic.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, ami egy picit hasonlíthat a vasárnapra, a holnapi szombat a szombatra, és utána a vasárnap megint a vasárnapra. Ezt hívjuk hosszú hétvégének. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncse Krisztián vagyok. Ma van az egyik legmelegebb nap, délen 37-39 fok is lehet, az ország bármely táján nagy átlagban 34-35 fok körüli a napközbeni csúcs, dörgés villámlás jöhet, és valamiféle csapadék is, talán majdnem nulla mennyiségű csapadék, de azért mégiscsak, ha valahol szemerkél az eső, ekkora melegben mire leír, nem is marad belőle semmi. Az viszont biztos, hogy szombatra jön egy hidegfront, és a hidegfront a hétvégét 26-27 fokosra hűti, hogy aztán a következő hét elején megint megmaradjon nagy átlagban a 28-30 fok. Augusztus utolsó napjaiban még mindig tombol a nyár, legfeljebb már nem 35-38 fokkal, és kinéz nekünk egy szeptemberi indián nyár méghozzá hihetetlen jó idővel és jó hőmérsékletekkel. De ezt a következő napokban és hetekben még úgy is tárgyaljuk. Ezek itt a legjobb zenék, és a hosszú hétvége egyik legjobbja. Persze, hogy a Rolling Stones, mindig a dal címe Angie.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, az előző héten visszamentünk a 70-es évekbe, és meghallgattuk, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Itt a második rész, Patti Smyth, a Golden Earring, az Eagles, akik két dallal is jönnek, ugyanígy két dallal jön a Grand Funk Railroad, aztán a Doobie Brothers, vagy a kihagyhatatlan The Rolling Stones, a Kansas vagy a Pink Floyd, a magyar vonalat a Gemini, az LGT, a Scorpio vagy a Burgundy viszik. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás. Második rész. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM himnuszok már pedig vannak. A 80-as évek kellős közepén valóságos magyar himnusz lett Varga Miklós Európa című dala, de akkor mit mondjuk az AC/DC Highway to Hell című daláról? Nemes egyszerűséggel csak azért fogalmazódott így, és azért kapta ezt a címet, mert örökké csak mentek, koncerteztek, semmit sem pihentek, és mindez a 70-es évek végén történik, de himnusz lett belőle, mert hogy a 80-as években is időszerű, miközben aztán telnek múlnak az évtizedek, és sosem megy ki a divatból. Íme az AC/DC és a rajongók szerint is minden idők egyik leghíresebb slágere, majdnem volt versenyben a Thunderstruck című dallal, és akkor a Whole Lotta Rose-t még nem is említettem.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután a hosszú hétvégén, és a Rainbow és a Since You've Been Gone, akkor a 70-es évek és a klasszikus rock minden mennyiségben a rocklexikonok augusztusi külön kiadásaiban is az elmúlt hétvégén, és ezen a hosszú hétvégén is, szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától, de egy picit még a Whitesnake munkássága is, ha azt mondom, hogy David Coverdale eredetileg a Deep Purple énekese volt. A Whitesnake egyébként csak a 80-as években jött a slágerlistákra, de előtte is nagyon-nagyon jó dalokat csináltak a rajongók legnagyobb örömére. A 80-as évek azonban kedvezett a stadion rock, aréna rock, vagy dallamos rock, populáris rock előretörésének, és aki ezt a műfajt, illetve a műfajon belül ezt az irányzatot választotta, sikerre volt ítélve. Úgy, mint Full For Your Loving, Here I Go Again, amerikai listavezető sláger 1987-ből, a pályafutás egyik legnagyobbja, az én személyes kedvencem, de sokan nem a Whitesnake és David Coverdale előadásában ismerik, Ain't No Love in the Heart of the City, vagy a Now You're Gone, a Still of the Night, és minden idők egyik legjobb szerelmes balladája is, az Is This Love? No meg ez! Give me all your love! Csupa-csupa szerelem! David Coverdale és a Whitesnake a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Az előző héten visszamentünk a 70-es évekbe, és meghallgattuk, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Itt a második rész. Patti Smith, a Golden Earring, az Eagles, akik két dallal is jönnek, ugyanígy két dallal jön a Grand Funk Railroad, aztán a Doobie Brothers, vagy a kihagyhatatlan The Rolling Stones, a Kansas vagy a Pink Floyd, a magyar vonalat a Gemini, az LGT, a Scorpio vagy a Burgundy viszik. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás, második rész. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt a 103.9.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik augusztus 25-éig néhány helyen érvényben maradnak. Lezárták a Kóskároly sétányt ma éjfélig, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és továbbra is napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban augusztus 26-áig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, és forgalmi rend van az elmúlt napokban, hetekben a Budaörsi úton buszsávot nyitottak a Villányi út előtt befelé a következő egy évre. Lezárás van továbbra is a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávlezárások még a fővárosban, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a Pénteki Rock délután eredeti nevén Robert William Gary Moore. 1952-ben született és 2011-ben hagyott itt bennünket, de az egyik legkomolyabb munkásság az övé, ráadásul olyan évtizedekben, ahol van minden, amit klasszikus rocknak, dallamos rocknak vagy teljesen más rockzenei utaknak hívunk. Gary Moore pályafutása 1969-ben kezdődik a Skid Row-val, 17 évesen csatlakozott a társasághoz, és az 1970-es Skid és a 71-es 34 óra lemezeken játszott az együttesben. Aztán 1985-ben jelenik meg a Run for Cover nagy lemeze, amelyen olyan örökbecsű nagyságok szerepelnek, mint az Empty Rooms vagy az Out in the Fields. Ez utóbbi egy duett Phil Lynott-tal az 5. helyre kapaszkodott föl a brit slágerlistán, hangzásában kezd hasonlítani az elkövetkezendő két album zenei világára, mert hogy közben villám sebességgel mennek a különböző évek, és lassan-lassan a 80-as évek végére érünk, jön a kelta zenei világ 1987 és 89 között, persze újabb nagy lemezek fémjelzik ezeket a korszakokat, jön a blues korszaka óriási meglepetése 1990 és 90 között, amikor a világ rockzenei ízlése a grunge-ba, vagyis az alternatív rockba fordult, de Gary Moore sosem játszott alternatív rockot. Új hullámot viszont igen, 1997 és 99 között, persze ez nem a klasszikus 80-as évek új hullám, hanem egy egészen más, a blues-t keveri a poppal, és számos zenei irányzat fellelhető még, mindez a 90-es évek végén. És aztán vissza a blueshoz, 2001-től 2010-ig ebből már nem is jön ki, és ráadásul mindig a legnagyobbakkal forgolódott együtt, köztük a Cream két tagjával, Jack Bruce-szal, valamint Ginger Baker-rel, George Harrison-nal, B.B. King-el, Jimi Hendrix és John Mayall voltak a példaképei, és még olyanok, mint Peter Green, a Fleetwood Mac gitárosa. Ilyen zenei nagyságok után mi jöhet más, mint a hard rock heavy metal hazai alapítói a 80-as évek közepén. Hölgyeim és uraim, pokolgép a Rock FM-en!

magyar rockzene. Csak itt. 103.9 Rock FM. Rock FM.

103.9 Rock FM, az előző héten visszamentünk a 70-es évekbe, és meghallgattuk, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Itt a második rész. Patti Smith, a Golden Earring, az Eagles, akik két dallal is jönnek, ugyanígy két dallal jön a Grand Funk Railroad, aztán a Doobie Brothers, vagy a kihagyhatatlan The Rolling Stones, a Kansas, vagy a Pink Floyd, a magyar vonalat a Gemini, az LGT, a Scorpio, vagy a Burgundy viszik. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás, második rész. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Du hast mich. Du hast mich.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik augusztus 25-éig néhány helyen érvényben maradnak. Lezárták a Kóskároly sétányt ma éjfélig, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és továbbra is napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban augusztus 26-áig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, és forgalmi rend változás van az elmúlt napokban, hetekben a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt befelé a következő egy évre. Lezárás van továbbra is a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávlezárások még a fővárosban, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? 0620 999 1039.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, Kánikula, ide vagy oda, most jön megint egy hidegfront, ennek köszönhetően a szombati vasárnapi időjárás elhűl, hogyha az elmúlt napokban volt és van 34-35 fok, akkor ebből szombatra, vasárnapra csak 26-27 fok lesz. Egyébként nem jön heves légmozgás, nem jönnek záporok, zivatarok, pici dörgés és villámlás állítólag pénteken előfordulhat, de a csapadék mennyisége szinte teljesen nulla, és azért a 30 fok körüli értékekből a következő napokban sem jövünk ki, hűvösebbek lesznek a reggelek, illetve a hajnalok, inkább 16-18 fok lesz, semmint 20-23. Napközben azonban a 28-30 fokos csúcs visszatér érhet hétfőre, kedre, szerdára, és aztán tulajdonképpen az egész jövő hétre is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, az előző héten visszamentünk a 70-es évekbe, és meghallgattuk, kik voltak a legnagyobb sztárok és a műfaj királyai. A műfajt úgy hívjuk, klasszikus rock. Itt a második rész, Patti Smith, a Golden Earring, az Eagles, akik két dallal is jönnek, ugyanígy két dallal jön a Grand Funk Railroad, aztán a Doobie Brothers, vagy a kihagyhatatlan The Rolling Stones, a Kansas vagy a Pink Floyd, a magyar vonalat a Gemini, az LGT, a Scorpio vagy a Bergendi viszik. Klasszikus rock a 70-es évekből, külön kiadás, második rész. Rock Lexikon minden szombaton 18 órától és vasárnap déli 12 órától csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik augusztus 25-éig néhány helyen érvényben maradnak. Lezárták a Kóskároly sétányt ma éjfélig, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és továbbra is napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 26-áig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, és forgalmi rend van az elmúlt napokban, hetekben a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt befelé a következő egy évre. Lezárás van továbbra is a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávlezárások még a fővárosban, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Tudod, vagy balesetet

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
4: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezményen a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: közlekedés.
1: Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik augusztus 25-éig néhány helyen érvényben maradnak. Lezárták a Kóskároly sétányt ma éjfélig, egyirányosítás van a 3. kerületben az Ürömi úton befelé augusztus 28-án éjfélig, és továbbra is napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban augusztus 26-áig. Útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, és forgalmi rend változás van az elmúlt napokban, hetekben a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt befelé a következő egy évre. Lezárás van továbbra is a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és sávlezárások még a fővárosban, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és a 2. kerületben a Törökvész úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM kánikula, ide vagy oda, most jön megint egy hideg front, ennek köszönhetően a szombati vasárnapi időjárás elhűl, hogyha az elmúlt napokban volt és van 34-35 fok, akkor ebből szombatra, vasárnapra csak 26-27 fok lesz. Egyébként nem jön heves légmozgás, nem jönnek záporok, zivatarok, pici dörgés és villámlás állítólag pénteken előfordulhat, de a csapadék mennyisége szinte teljesen nulla, és azért a 30 fok körüli értékekből a következő napokban sem jövünk ki, hűvösebbek lesznek a reggelek, illetve a hajnalok, inkább 16-18 fok lesz, semmint 20-23. Napközben azonban a 28-30 fokos csúcs visszatérhet hétfőre, kedre, szerdára, és aztán tulajdonképpen az egész jövő hétre is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ez itt a pénteki rock délután, ami kísértetiesen hasonlít egy vasárnapra, de vasárnap meg nincs rock délután, viszont a hosszú hétvégéből még csak most jön igazán a szombat és a vasárnap eredeti kerékvágásban. Szombatra és vasárnapra Dandó Ádi és Schubert Krisztián hozzák a legjobb zenéket és a legfontosabb információkat, én pedig a Rock Lexikon újabb külön kiadását. Klasszikus rock a 70-es évekből, és ez már a második hétvége. Az elmúlt hétvégét követendő most 8 órától Bűdi Szilia műsorvezető csodálatos hosszú hétvégét, és folytatást kívánok mindenkinek. Klamancsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, a földkerekség legeslegnagyobb rocksláger-eivel. Este 8-tól egészen éjfélig hozom azt, ami a rockzene legnagyobb eszenciája. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen makkos hogykáig. Kellemes rádiózás mindenkinek!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, Szili, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit augusztus 21-én, az év 233. napján, az évből még 132 nap van hátra. Ma a Sámuelek és a Dánielek ünnepelnek. A Sámuel héber eredetű jelentése Isten meghallgatott, a Dániel szintén héber név jelentése Isten a bírám, hoppáré. De ezen felül augusztus 21-én 1968-ban vonultak be a Varsói Szerződés csapatai, köztük a magyar egységek is Csehszlovákiába. A prágai tavasz reformmozgalmát leverték, véget vetve a demokratizálási kísérleteknek. Ez a nap máig fájó emlék Közép-Európában, amikor a reményeket tankok folytották el.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

99 Rock FM. Na, akkor lássuk, hogy ki a ma született bárányunk. Nem más, mint az 1986-ban született, ma 39 éves Usain Bolt, a jamaikai sprinter, a világ leggyorsabb embere. 2008-ban Pekingben robbant be, amikor 100 és 200 méteren is világcsúcsot futott, majd Londonban és Rióban is sorra nyerte az aranyérmeket. Bolt rekordja a 9,58 másodperces eredmény 100 méteren máig megdönthetetlen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűn Szilárd Szili, és hát régi barátom tért vissza ide a stúdióba hozzánk, Csányi Szabi, a Blackout legendás gitárosa, mert hogy augusztus 27-én ők is fellépnek a Tábor Fesztiválon, csütörtökön ráadásul. Szevasz Szabi, és... a mikrofon! Na de most már be van kapcsolva, úgyhogy itt van velem Csányi Szabi a stúdióban, szevasz Szabikám!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Na hát beszélgettünk itt a beszélgetés előtti beszélgetésben, és minden 30-as körülöttetek, most éppen azt vizslattuk, hogy ugye a Barbában volt a 30 éves micsoda,
1: már nem... Jubileum, akkor igen? Az még két évvel, vagy 25-ben, vagy mi van most?
0: 26 van
1: 22-ben volt a 30 éves jubileum a Blackout-nak.
0: Igen.
1: Az volt, ugye már akkor lett 30
0: éves. Aztán megint lett valami 30 éves.
1: Igen, de akkor meg most tavaly volt a Fekete Kéknek a 30 éves szülinapja.
0: Az album.
1: Az album.
0: A legendás album.
1: Így van, a Fekete Kéknek volt az ősbemutatója, úgymond az akváriumban. És idén meg kettő lehetőségünk van fellépni, egy szabadtéri buli is, ugye a Tábor Fesztiválon.
0: Ja, igen. Ami 30 éves lesz.
1: Ez egy ilyen best of lesz, így minden bele, egy ilyen kis ízelítő, aha, meg egy ilyen felhívás a november 7-i első napnak a 30. jubileumára. Tehát
0: hát gratulálok, hogy ennyi dolgotok van. Figyelj, nehéz összeszedni a bandát. Tehát, hogyha most én Blackoutot szeretnék, akkor mindenki kapva az alkalmon, vagy így vakarjátok a fejeteket, hogy már megint egy buli. Vagy ez hogy van a hozzáállás? Mert ugye Kova az csövön megy, ugye a Vegával, és őt egy kicsit nehezebb összeszedni. Hogy van az egész így, hogy van a brigád?
1: Hát az van, hogyha jön a felkérés, úgy akkor vagy a Kovához irányítom a szervezőket, vagy én megkérdezem tőle, hogy alkalmas, vagy be tudja illeszteni a programba azt az időpontot, ami a felkérés szól. Jelen esetben is úgy történt, hogy a Hangya megkeresett minket, hogy nagyon szeretné, hogyha ez így lenne, meg játszanánk, és mondtam, hogy hát igazából nem a zenekarom múlik, mert én csinálok egy körtelefont, vagy egy e-mailt, vagy bármit, és akkor aki megnézi a dátumot, mindenki a Fehérváriat is ráér, vagy öcsém ráér, akkor egyből, tehát részünknek nincs akadálya. De úgy néz ki, a Kovának sem volt akadály, mert mondtam, hogy keresse meg a Hangyát, hogy keresse meg a Kovát, kérdezze rá, és hogyha ő be tudja illeszteni, akkor működik a dolog. És Kova felhívott, hogy megbeszélte vele, úgyhogy mehet a dolog.
0: Tehát igazából nem vagytok elzárkózva több bulitól sem?
1: Hát szerintem így egy-két ilyen különleges kuriózum buliról lehet szó jelen esetünkben, tehát hogy túlvállalni nem fogjuk magunkat valószínűleg.
0: Tehát mondjuk egy ilyen évi négyet toltok,
1: max
0: is. A
1: turné meg ilyesmi nem valószínű.
0: Nem akarjátok vissza.
1: Eleve nem akarjuk, tehát nem úgy működik most a zenekar már.
0: Aha.
1: Tehát a Kovának ugye megvan ez a Vegája, és elképesztő elfoglaltságban, igen, meg egyfolytában játszanak, tehát ez is úgy lett beillesztve ez az időpont, hogy utána is megy tovább játszani. Ez csütörtöki buli, már utána van még egy három bulija, tehát elképesztő. De leterhele is van, meg hát ott abban sokkal több a programja, ugye klippek, lemez, stb. Mi meg szanaszéjel mindenki, és csinálja, igen, a saját dolgát, aztán ilyenkor, ha sikerül össze, akkor ünnep van.
0: Ja.
1: És akkor játsszuk a Blackoutot.
0: Ez csodálatos. Kis testvéred hogy van?
1: Köszönöm.
0: Ő ugye a Royce Ádámban játszik, meg ahova hívják. Picnic Park, tényleg a Picnic Park, is felejtettem. Hát az most nagyon feljövőben van. Erről is mesélj egy kicsit, hogy a Tribute élet, ugye az, te ugye az ABCD zenekarban ugye AC/DC-t játszol, és most ugye a tesódik meg a Picnic Parkkal, de főleg külföldön jönnek föl, mint a talajvíz, és
1: mint a kibaszott.
0: Elképesztően jönnek föl, és ugye a Picnic, tehát a Linkin Parknak annak nagyobb a keletje kint, mint itthon?
1: Igen, tehát úgy néz ki a dolog, hogy ugye AC/DC Tribute zenekarból rengeteg van a világban, meg így a környező országokban is, és nem annyira célszerű mondjuk külföldről hívni egy tribute-ot, amikor a saját országában is van egy, és fél annyi árból megúszhat. Ha csak nem annyira különleges az a csapat, hogy megéri elhívni. De nyilván mi is járunk így a környező országból, Szlovákiába, Lengyelországból, meg Románia, Erdély, egy-két helyen voltunk, meg Szerbia. De annál messzebb nem nagyon éri meg nekünk se elmenni, mert az horror költség mai állások szerint, és mondom, de az öcsémék például a Linkin Park Tribute-tel, a Picnic Parkkal, meg főleg így Horvátország, meg Szerbiában nagyon-nagyon mennek, mert hogy ugye abból sokkal kevesebb van ilyenfajta zenekarból, És hát mivel Chester ugye nem is létezik, és most új énekessel megy a projekt, az teljesen más, de nem teljesen más, de hogy van nagy igény rá abból a szempontból, hogy Linkin Parkot hallgassanak, és sokkal nagyobb nézőszámmal tudnak dolgozni. Tehát nekik sokkal jobban működik ez a dolog, főleg külföldön. Magyarországon ők is évi egyet játszanak.
2: Ne hülyeskedj!
1: De igen, itt nem annyira. Van ez a Tribute Fest,

0: És akkor a, neked hogy telik a nyár például most, hogy ugye te is játszol jó pár helyen, de ja igen, te tanítasz is, ugye a
1: Rocksuliban.
0: És ezt mennyire tudod összeegyeztetni, vagy ez egy ilyen rutinszerű, most már több éve zajlik ez az életedben?
1: Úgyhogy ez a rutin,
0: semmi
1: úgy van beállítva.
0: Az életedben semmilyen meglepetés nincs meg.
1: Unalmas hétköznapok, nem, de egyébként tényleg úgy van beállítva a tanrendem is, hogy hétfőtől péntekig tanítok, és akkor péntek-szombat már buli van, tehát oda nem vállalunk péntekre már tanítást, úgy van beállítva, most nyáron is van nyári kurzus, úgyhogy most egész sokkal jöttek, úgy hál' Istennek, mindig szerepel a Rocksuli is, ezek a sporták, meg a hangszersimogató, még ilyenek
0: igen.
1: Onnan is szoktak így beesni érdeklődők, hogy nagyon megtetszett nekik, és akkor jönnek, ezt kipróbálják. Ja. Nem, nincs felvételi, úgyhogy bárki jön,
0: ja,
1: úgyhogy
0: bárki
1: ez teljesen jó feeling, elteltik a nyarat, kicsit a hangszere. Ez megy mind a kettő öcsémnek is, ez megy, hétköznap is, akkor hétvégén meg játszogatunk. Mi is most voltunk Miskolcon, egy nagy fesztiválon, meg utána másnap Ausztriában egy motoros privát partit.
0: Tök jó. Figyelj, hogy több szálon elkezdtem dolgozni itt agyban, hogy merre vihessük tovább ez a dolgot. Ami engem nagyon érdekelne, hogy amikor a Hobo Blues Band újra összeállt, akkor mi meg voltunk veszve azért, hogy ezt láthassuk. Még Szlovákiában is emlékszem, a három barátommal kimentem autóval, ott volt egy bejátszó buli, még a Nagy Budapest Sportcsarnokos koncert előtt. És meg voltunk veszve azért, hogy mi ezt láthassuk, és hogy a kis közönségetek az hogy van ilyenkor, hogy mondjuk ugye ez nem egy budapesti helyszín, ez a táborfesztivál, hanem inkább ugye a Balatonon van, a Alsóőrsön, jól tudom. Igen. És hogy így a Blackout kemény mag az ilyenkor nyakába veszi a családot, és akkor megy utánatok? Tehát, hogy ez van egy ilyen fellángolása ennek ilyenkor, hogy van egy ilyen ünnepség érzete, hogy a Blackout ismételten ugye az évi két buliából az egyiket mondjuk most megtartja, és akkor mindenki megy utánatok. Mesélj erről.
1: Hát általában így van, mivel nagyon keveset játszunk. Tehát amikor kihirdetünk egy bulit, hogy most lesz, akkor egyből megfeltör a láz, és akkor mindenki, jaj, ott kell lenni. Tehát a tipikus osztálytalálkozó feelingje van, mindenki megjelenik, jönnek külföldről is haza a srácok, úgy intézik a szabadságot ilyenkor. De Norvégiából is jönnek, Svájcból is.
0: Mindenhol, Londonból. Ez egy felelősség, nem? Ez egy ilyenkor, úristen.
1: Hát igen, tehát ilyenkor meg kell tartani a bulit, vagy valahogy nem lehet azt mondani, hogy jó, nem jött össze. Tehát egész évben arról szól az év, hogy mikor lesz a bulit, tehát megy a jegyárusítás, elétől a early bird-ök egyből elkelnek abban a pillanatban, és akkor mindenki szól mindenkinek nyilván, és akkor ott hatalmas ünnep van, hogy akkor mindenki, aki ezer éve nem látta egymást, jönnek, mondom, külföldről is haza, családok, ilyen gyerekekkel, mindennel. Múltkor is játszottunk akváriumban, és akkor látok egy fiatal kislány, hosszú haj, szőke haja, apja nyakába, mondom, azt nézitek, hogy énekli a számokat, azt mondom, az 3 éve, 4 éves. Aztán kiderült, hogy nem is tanít, hanem fiú, mert az öcsémnek a tanítványa, és a Rocksuliban már tanul dobolni, de olyan hosszú szőke egyenes, olyan hosszú, kimondom, és kívülről fújja a szöveget. Tehát a szülők azok hallgatják mai napig a dalokat, és így továbbadják a generációknak, a gyerekeknek, és hozzák, és szeretik. Azt és hozzák hozzánk tanítani őket, az meg a másik, tehát velem korabeli rajongóink, meg barátok, ugye mindenkinek család, meg gyerek, és akkor menjél csak a Szabihoz gitározni.
0: De jó.
1: Nem, még én is hozzájártam annak idején.
0: De jó. 103.9 Rock FM a vendégen, Csányi Szabi a Blackoutból, akik egyébként pedig augusztus 27-én visszatérnek egy csütörtöki nyári napsütéses napon a Táborfesztiválba, Alsóőrsön fognak játszani. Na, egy kicsit muzsikálunk, és akkor utána visszatérünk Csányi Szabival.

0: 103.9 Rock FM. Csányi Szabi a vendégem a Blackoutból, a legendás Blackoutból, amely augusztus 27-én csütörtökön játszik a Tábor Fesztiválon a Balatonon. No, Szabikám, egy kicsit mesélj nekem a kezdetekről, mert ugye te Békés Csabai illetőségű vagy, és Békés Csabáról azért jó pár zenész származik, vagy abból az érából, ugye egyrészt ugye a Mezőmisiék is, ugye Gyula, meg Doboz, meg tehát ez azért ti egy környék vagytok. Rákóczi Feri is ugye a műsorvezető, tehát egy jó művész réteg származik onnan. Kicsoda?
1: Binge Zsolti a Fishből.
0: A Fishből Binge Zsolti, így van. De még mondok más, ugye hát az egész Magna Cum Laude, ugye Gyula környékek, és ugye kiváló bluesgitáros barátom Borsodi Lacika is onnan származik, és még sorolhatnám, most még van egy, aki eszembe kell, hogy jusson, Békés Csabáról, a Kowalski is, ugye?
1: Hát a Kowalski az majdnem ő, tehát gimnáziumban, de komádi születésű, tehát az ott van nem messze igazából, de a gimnázium éveit töltötte Békés Csabán, és már itt kitalálta, hogy ő zenész lesz, és úgy költözött a Budapesten. Mi ott csak épp, hogy csak összefutottunk, és ő ismerte az ottani Békés Csabai zenekarunkat, a Szilánkokat, amiből mi játszottunk, és amikor mi is felköltöztünk Budapestre, és kerestünk énekest, és lementünk a Viking klubba, meg ezeknél, ahol mindenki játszott, akkor nézegettük, milyen zenekarok van, és hogy a Cat House nevű zenekarba énekelt a Kowalski, és ott Rikács volt, mint a Vince Neil, meg minden, aztán dobálta magát egy színpadon. És így megijesztük, hogy na, ez egy jó frontember, meg minden, majd meglátjuk. És így kerestünk, és akkor legközelebbi koncerten láttuk, hogy nincs ott az énekes. Kérdezem, hogy Bőgös, mi van az énekesen? Kirúgtuk, mert nem voltunk együtt, meg minden, de elmondom, akkor add már ide a telefonszámot.
0: Így jött.
1: Pont a Masters of Rock-on 91-ben, Hamitól, a gitárostól kértem a Kovárnak a számát. Mondom, add már ide a számot, akkor majd én megcsörgöm. És megcsörögtem, és akkor mondta, hogy jó, király, mert ő is gondolkodott rajta, hogy valamit kéne csinálni, meg hogy íze is, meg minket, és akkor na, próbáljuk meg, és akkor így indult az egész. De itt ismerkedtünk meg Budapesten.
0: Nektek azonnali egymásra hatás volt? Azonnal felvettétek a fonalat? Mesélj már egy kicsit a kezdeti lépésekről, mert ilyenkor ugye írjunk közös dalokat, egyből az volt a cél, hogy ebből csináljunk valami olyan zenekart, ami saját dalos, vagy csak feldolgozásos, mert ugye ti a magyar gráncsnak az első ilyen vadhajtása, vagy képviselői voltatok.
1: Nyilván megvoltak, tehát mi is azért költöztünk fel, mert a vidéki zenekarunkkal, a színákkal mindenféle eredményeket elértünk, rock gyermekei távol, Tokaj, Kutyafüle, és akkor minden, nem volt tovább, és akkor költözünk fel, nem ketten öcsémmel felbírtunk, jön a többiek, mindenki szal a szél, és akkor lejárogattunk a klubok, ugye innen az ismerősök közül meg is kerestek, hogy akkor menjünk már el, meg kéne egy gitáros, meg egy dobos, akik vokáloznak is, ugye mi köztudottan énekeltünk is így a dalokba, és akkor bekerültünk előbb a Waterloo-ba, az Erdély Fritz újra, akik jutott a Waterloo-t, az ilyen Weizsnékes vonal volt, és akkor ott játszok, és ott is verkedtünk össze az Andrics Lacival, aki lett a basszusgitáros. Akkor indította már a Rocktükröt, ami kamerázás, riportok, kutyafüle, és amikor mondtuk, hogy figyelj, mi megtaláltuk az énekest, mi innen kiszállunk, és hogy van-e kedved jönni bőgözni. Mondta, hogy veletek bárhova, bármikor. Hát akkor mondom, megvan a csapat. És a kémia is egyből meg volt, mert mi egyből akkor ment az extrém is, minden ilyen ritmikusabb, funkis rockot akartunk játszani sok vokállal.
0: Igen.
1: És előtte itt a demóinkon még olyan is volt, ilyen nagyon fánk is, meg mit tudom én, de a Kovának is tetszett, és ahogy a grunge így kezdett beúszni, és ránk is hatással, meg minden, úgy jöttek ezek az ötletek, egyből jöttek, akkor még angolul kezdtünk énekelni, és mondta Kova, hogy azért megpróbál majd a verseiből szövegeket fabrikálni, és akkor tök jók lettek, és így passzolt a zenéhez, meg a hangulat is érdekes lett megfogalmazva, ilyen kép, szóképekben ugye nem ilyen konkrét mondani valója volt az egésznek, hanem ilyen hangulatok inkább, és nagyon passzolt az egész, és így a kémia is jó volt, a közönségnek is átjött, és így is működött. Pillanatokat. Bementünk a Loézihoz, ahogy megvolt az első 10 szám, akkor bementünk a Loézihoz a Bikini stúdióba, még a Fekete Lyuknak az aljában volt a stúdiója. Összegyűjtöttük a pénzt, meg amennyi volt, de mi felkészültünk, tudod, mind a szám.
0: Igen, egyszerre fel lehessen venni, minden a rövidebb idő alatt.
1: Így van, ki volt dolgozva, minden, úgyhogy felmentünk, feljátszottuk egy nap alatt, másiknak felénekeltük, harmadik megkeveltük, és kész volt a lemez.
0: Óriási.
1: És avval utána már avval kerültünk köztudatba, sőt utána a kiadókhoz azokat vitte az Andrics Laci, mert ő járogatott, vitte a klipeket, hogy kész van a műzének a klipje, a tudom én, mit csináltatta akkori popstároknak a klipjeit, Carpe Diem, meg a
0: Beatles.
1: És akkor meg a műsora is, meg úgy csináltak a Rocktükröt, és akkor hordozgatta be, és akkor a kiadók is érdeklődtek, meg nézegettek, elkezdtek lejárni koncertem, ott azt mondta, hogy megnézzék az egészet, lejöttek, egy pár szat mondták, hogy akkor
0: lefeszel. Te is, ez hány évesek voltatok ekkor, hogy csak így visszaszámoljunk?
1: Hát
0: hogy
1: ez... ugye ez 92-ben volt, én 91-ben költöztünk el, 21 éves voltam, ugye 70-es vagyok, öcsém meg 4 évvel fiatalabb, tehát ő volt ilyen 17-18, és akkor felköltöztünk, ilyen 21, és akkor 22 voltam, 18, akkor már lemez megjelent a Feketekig, és utána 2 évre rá már a Sony is ki is adta a lemezünket.
0: És így kimondhatjuk, hogy berobbantatok? De ahhoz képest mindenképpen, hogy feljöttetek Békés Csabára, tehát hogy a nullából lett egy tízes.
1: Ez tipikus ilyen sikersztori volt. Tehát amit így a filmekben látsz, hogy nyomja a zenekar, és akkor nagyon jó, meg jó, meg veszi a közönség, nagyon népszerűség, és jön a kiadó, és megnézi, ez tényleg jó, és akkor azt mondják, hogy na csináljuk egy lemezt.
0: És akkor ahogy ugye a közönség is eljuthatott ugye a lemezetekhez, meg tudta venni, onnantól kezdve gondolom egyenesen arányosan nőtt a klubban levő közönség száma, nem?
1: Hát, hogyne, hát a kiadó befizetett minket a Moby Dick elé turnéra, rádiós interjú turnék voltak, az egész ország, mentünk kocsival, és mentünk ebből a rádióba, Orbán rádióba, tehát ahogy kell. Tehát
0: igen, akkor ennek hatalmas hatása volt.
1: Persze, olyan stúdióban dolgoztatunk, amit csak a filmekben láttunk, a Tomstone stúdió, akkor 3500 forint volt óránként, ami akkor a legmagasabb árus.
0: Azt az eget.
1: És fenn volt a Csillaghegyen, tudod, de olyan panorámát ismered. Hát oda bementünk, az rázott a hideg, hogy anyád, gyerekek, ez egy 3500 forintos reggeli, vagy menjünk már dolgozni, egy órája reggelizgetünk.
0: Azt az eget.
1: Menjünk egy kicsit dolgozni is, az akkor a kizé volt. Úristen, Hollywood volt. Mi belecsöppentünk még a végébe ebben a analóg zenei világnak, szerintem, ahogy kik játszottak élőbe, és sokat mentek, még a végét elkaptuk.
0: Ez csodálatos. Hogy éltétek ezt meg? Mennyire szaladt el a csacsi, vagy mennyire tudtatok földön maradni, vagy mi történt veletek ekkor, amikor így rátok szakadt ez a istentelen népszerűség? Én a múltkor láttam még ilyen szigetes koncert flash anyagot, azt hiszem a Rocktükör vagy valamelyikbe nyomták, és elképesztő, hogy mennyire. Tehát megütöttétek azt a színvonalat, ami gyakorlatilag ugyanez az amerikai változata, ugye Pearl Jam, vagy bármelyiket lehet említeni, Stone Temple Pilots. Hát figyelj, igazából nagy különbség nem volt, csak az, hogy ez magyarul szólt, és milyen jól szólt magyarul. Tehát azért ehhez fontos volt az, hogy Kóva találjon olyan szövegeket, amik ne lógjanak ki, ugye, és nyilván jó érzékkel.
1: Igen, ne legyen idegen, meg a furcsa, amitől így jó, csak a szöveg nem jó. Nem, abszolút, azért mondom, hogy a kémia abszolút megvolt. Tehát a zenére annyira passzoltak ezek a képeket festő szövegvilág.
0: Az, nagyon bírtam.
1: Csak ilyen szóképek, meg mit tudom én, összefüggések, meg hangulatok, meg festése, nem konkrét mondatok, meg értelmes összetett mondatok szerepeltek így a dalok, meg ami egyből. Aztán lehet, hogy ez később, aztán meg ez lett a hátulütője a dolognak, mert nem volt elég könnyen befogadható mondjuk a szövegvilág. Aha. Tehát kellett hozzá egy kis gondolkodás, meg az a fajta látásmód, amit a zenekar képvisel, tudod, mindenféle szerek után, meg mit tudom én, tehát amit mi képviseltünk, aztán nyilván ez egy réteg, és azért nem tudott talán utat találni magának nagyobb, szélesebb közönség réteg felé. De annak idején abszolút megéltük minden egyes csúcsát ennek a világnak. Hál' Istennek. Akkor még arról nyilatkoztunk nyilván az első Sziget Fesztivál, de most is meghívtak és bekerültünk, tehát nagy színpadra minden. Tehát
0: és voltak is rajtatok.
1: Nagy port kevert annak idején ez a történet, igen. Mert tényleg csak az énekes az ugrált, meg nyakasakat, fejeseket ugrott a színpadon, nézték, hogy mi az Isten, Gidofalvi is így csináltunk, mit csinálsz a csávó a színpadon, többet látom a bakancsát a levegőben, mint a fejét, tehát egyfolytában vetődött, meg ugrált. És közben meg felállt, és énekeltek, vokáloztunk, és jól szólt a banda, úgyhogy mindenki csak nézett, mint a moziba, és úgy hamar elkerült a köztudatban, meg így a kiadókhoz, aztán meg is kaptuk. Még akkor arról nyilatkoztunk, hogy jaj, de jó lenne egy rendes nagy kiadó, meg országos terjesztés, meg az, és utána ez meg is jött, és utána mentünk, és játszottunk, úgyhogy
0: csodálatos.
1: Amit lehet, kimaxoltunk ebből szerintem. Hát nyilván lehetett volna... nem tudom, hogy milyen áron, tehát hogy mekkora kompromisszumok által lehetett volna ezt még nagyobb közönséggel befogadtatni, vagy eljutatni, de ez biztos, hogy ez egy rétegzene, tehát ez nem mindenki.
0: Hát figyelj, de ugyanakkor meg szerintem nagyon jó üzenetei voltak, meg jó, nagyon bírtam ezt a világot, meg én nagyon, nagyon szerettem benne az, hogy semmi különbség nem volt hangzásilag az amerikai verziójával, tehát jó magyar.
1: Igen,
0: jó,
1: és párja sem volt nagyon Magyarországon, igen, tehát nem volt ilyen.
0: Ráncsak nem csinált más ilyen minőségben.
1: Nyilván csináltak többen is, meg a Bedlam még előttünk már elkezdett ők angolul, meg inkább thrash metalosabb volt, és aztán jöttek a grunge felé, így utólag így beszélgetve, meg velük játszva, mert én most a Storm the Studio-ban is játszom, a Fonival, a Bedlam énekesével, meg a Újvári Petivel, meg a Hankó Zolival, a Judival, úgyhogy...
0: Osztó.
1: Ott a Binge Zsolti bőgőzik, ott is harmadik lemezt csináljuk már, bár ott sokat nem tudok arról mondani, mert ugye Fodi Japánban és onnan járogat, meg onnan küldözgeti a felvételeket, és ha erre jár, akkor csinálunk egy-két bulit, vagy mit tudom én.
0: No, Csányi Szabi a vendégem, továbbra is a 103.9 Rock FM-en, mert hogy augusztus 27-én csütörtökön táborfesztiválon ismételten Blackout. Muzsikálunk, aztán visszatérünk még egy kanyarra. Tartsatok velünk!

0: igen, Csányi Szavi, aki a Blackout-tal ismételten visszatér augusztus 27-én a Tábor Fesztiválon. No, és akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a zenekar mai állapotához, hogy ilyenkor sokat próbáltok egy ilyen koncertre, vagy ez annyira zsigerítlek bennetek van, hogy igazából nagy melót nem kell belefektetni, melyik a kettő közül mesél róla?
1: Hát hál' Istennek, ugye addig nem szoktunk próbálni, csak ha jön egy ilyen felkérés, és akkor egy másfél hónap előtte elkezdünk így próbálni, de már az első próbán annyira jól gurulnak a dolgok,
0: ne.
1: Hogy komolyan. Meg úgy,
0: nem felejtettétek el.
1: Senki sem foglalkozik vele, de mindenki úgy beugrik minden, és így gurul. Tényleg csak azért próbálunk, hogy jól érezzük magunkat benne, minden tényleg apróbb ilyen hangszerelési trükkök, meg újítások azért legyenek benne, meg a vokálokat összelőjük, meg mit tudom én, és egyébként gurul. Tényleg arról szól igazából, csak hogy átjátsszuk, meg hangszereljük egy-két. Van még egy pluszítás, most nálunk a Szemenyei Ádi, és akkor úgy hangszereljük, hogy még vaskosabban, még színesebben tudjon szólni azok a dolgok, amiket gurultak fejjel, szóval külön-külön sávokon, akkor abból több ízelítőt kapja már a hallgató, tehát jobb szebben megszólalnak a dolgok. De hál' Istennek elég ennyi, tehát ilyen heti egy-két próba van, és akkor egy hónapot lenyomunk, és akkor mehet a buli.
0: Csodás.
1: Úgyhogy most ez is egy ilyen felkészítője lesz, mert ez egy best of program lesz most október 27-én, és nekünk is egy ilyen kis közönséggel találkozás, kis játszás, világos, vagy nem világos, este, mert egyik főbanda leszünk, de hogy szabadtéren játsz, ezer éve nem játszhatunk, ez nagy élmény lesz nekünk így, és egy felkészítés majd az év végén felelevő november 7-i eső nap albumunknak a 30. jubileumi koncertjére.
0: Megint egy 30-os, behúztok egy 30 évet, az eget.
1: Jövőre, meg ha minden jól megy, akkor majd 27-én lesz 35 éves a Blackout, tehát ott meg szülinapi jubileumi koncert lesz. Az meg majd elgyalak a Barbara Negrában, de ez még tárgyalás alatt van majd. De az előző is ott volt, úgyhogy oda mindig sokkal több ember eljön, tehát ott hatalmas osztály találkozott, 3000 ember, mindenki együtt énekli velünk a dalokat, úgyhogy ez nagy.
0: Ez nagyon szép. Igény van arra, nyilván a közönségnek van igénye, de valahol meg fene se tudja, néha azt érzem, hogy nincs igénye. Ha hozzuk, akkor nem az a fogadtatása, de ha meg...
1: Új dalok?
0: Ha meg, igen, tehát erre akartam futtatni a kérdésemet.
1: Nyilván is nálunk is vannak ilyen reakciók a közönség felől, bár ritkán, mert nagyon keveset vagyunk jelen, tehát így a szakmában egyáltalán, de mindig mondják, hogy hú, hát azért még egy lemez, meg egy-két száma, minden, de nálunk mindig úgy működött ez a dolog, hogyha volt ötlet, és elkezdtem, vagy levittem a próbaterembe egy számot, vagy egy ötletet, akkor azt mondom, hogyha a Kowalskinak másnapra megvolt a szöveg rá, akkor volt jó oda. Akkor működött.
0: Ja, értem, tehát akkor ő kipattant.
1: Egyből kipattant belőle. Jú. Tehát ahogy mi elkezdtük próbálni, akkor már vagy jegyzetet, vagy eszébe jutott, hogy melyik verseből tudja átrakni rá otthon. És ez másnapra meg is volt. Tehát ami jó dal lett, meg ami működött, az mindig egyből kigurult.
0: Jó, de jó.
1: És voltak, ja, igen, hogy van-e értelme, vagy egyáltalán, de csináltam új dalokat, meg ötleteket, amikre nem úgy készültek el a szövegek, vagy nem is készültek el, és akkor tényleg az van, hogy most, ha csinálnánk is, oké, hogy van egy új szám, vagy egy új zé, de hát igazából mindenki arra kíváncsi, hogy amin felnőtt, és ami ott volt, ami összetartja az egész közösséget, ami hatással volt rájuk az egész életükre, meg az életük része volt annak ide, a fiatalosságunknak. Arra van szüksége igazából a rajongóknak is, úgyhogy nyilván, hogyha majd úgy alakul és összeboronálódunk, hogy több időnk lesz egymásra megfoglalkozni és többet próbálgatni, akkor lehet, hogy kiugrolna két szám, de nem tudom.
0: El kell, hogy kapja a csapatot, a flow, ugyanaz a...
1: Ha együtt lennék, elkapná. Tehát amikor összejövünk és próbálunk, akkor egyből mondom,
0: biztos, hogy
1: gurul
0: nem.
1: Az egész produkció egyből. Tehát imádunk együtt többet lenni, együtt zenélni, de mivel a főhős ugye más utakon jár,
0: igen.
1: Mi is másfele kolbászolunk, mindenki a saját útját kapargatja, meg próbálja egyengetni, és ezért nagyon ritkán találkozunk. Tehát, hogyha együtt vagyunk, akkor az működő projekt, nincs a vagon, csak hát nem vagyunk sokat együtt.
0: Szabikám, én erre a jó magyar mondást tudom ezt mondani erre, hogy jó ez így. Jó helyen van az a kocsi.
1: Így van, abszolút.
0: Szerintem most, nincsen ezzel semmi gond, szerintem, hogyha titeket ez így kielégít, hogy évente játszatok néhány bulit, és ez mindig ünnep tud lenni az életetekben, akkor szerintem akkor ez itt van rendjén.
1: Így van, meg a közönség is ugyanígy érzi, akkor, és így működik, van. Akkor ez így tud tovább menni.
0: Szabikám, jó bulit kívánok nektek augusztus 27-re, és aztán a novemberi dátum előtt pedig nyugodtan hívjatok fel, és akkor gyertek még egyszer, és akkor beszélgessünk erről, hogy mi történik akkor majd ott, jó?
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük szépen, és Blackout a Táborfesztiválon augusztus 27-én. Jó bulit nektek, és jó nyarat!
1: Várunk mindenkit, szeretettel!

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Na, képzeljétek el, hogy ma lenne 73 éves Joe Strummer, a The Clash frontembere. Az angol punk rock ikon olyan dalokban szólt a generációjához, mint a London Calling vagy a Should I Stay or Should I Go, amelyeket jól ismerhettek innen a 103.9 Rock FM-ről is. Strummer nem csak zenész volt, hanem társadalmi kérdések iránt is érzékeny művész, aki a punkot politikai és kulturális üzenetekkel töltötte meg.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1959. augusztus 21-én lett Hawaii az Egyesült Államok 50. tagállama. Ez a szigetcsoport, amely a csendes óceán közepén fekszik, nem csak turisztikai paradicsom, hanem kulturális híd is, kelet és nyugat között. Az amerikai zászlóra is ekkor került fel az 50. csillag.

139 Rock FM, képzeljétek el, hogy 163 éve ezen a napon született Claude Debussy, a francia impressionista zeneszerző. Művei, mint a Clair de Lune vagy a Tenger, új fényt adtak a klasszikus zenének, játékosságot, finom színeket és érzékiséget vittek a romantikus hagyományokba. Debussy a 20. századi zene egyik legnagyobb úttörője.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM. Képzeljétek el, hogy 1969. augusztus 21-én ért véget Eddie Merckx első Tour de France győzelme. A belga kerékpáros 50-szer is diadalmaskodott szakaszokon pályafutása alatt, és az egyik legnagyobb biciklis legenda lett. A kannibál becenevet könyörtelen győzni akarásáról kapta.

93.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, hogy Lev Tolstoj, orosz író, 1950. augusztus 21-én kezdte el naplóit írni. Ezekben a feljegyzésekben nem csak irodalmi terveit, hanem saját lelki vívódásait, erkölcsi kérdéseit is rögzítette. Ezek a naplók ma is bepillantást engednek a háború és békeszerzőjének gondolatvilágába.

93 Rock FM, na hát akkor lássuk a magyar futballválogatott diadalát 1955-ből. Szóval 1955. augusztus 21-én a magyar labdarúgó válogatott 7-1-re legyőzte Csehszlovákiát egy barátságos mérkőzésen. A Puskás Kocsis Bozsik trió vezette aranycsapat, ekkor még mindig a világ legjobbjai közé tartozott, és bár a berni vereség után jártak, a futball szépségük megmaradt.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy augusztus 21-e környékén tartják Velencében a Festa del Redentore nyári ünnepet. A város ilyenkor kivilágított csónakokkal, lampionokkal és tűzijátékokkal emlékezik meg a pestis járvány végét jelentő hálaadásról. A lagunákban ünneplő emberek képe épp oly meghatározó az olasz kultúrában, mint nálunk az augusztus 20-ai tűzijáték.